agambia tia agambia tia ani atukim fe seketa seketim fe seketa seketim fe seketa seketim fe seketa seket meketa meketa gamba se seketa seketa gamba me meketa meketa gamba se seketa agambia tia Gambia, yeah.